0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Munkában az országgyűlés. Jönnek az elnyugták a NAV-hoz, Zánkán táboroznak a gyerekek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elkezdődött az őszi ülésszak. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit, például az öregségi nyugdíj minimum emelését, vagy az iskolakezdési támogatást. Kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, majd bejelentette, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára, Paksnál. A terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő. Számlahegy a NAV-nál 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be az információkat a hivatalhoz. A szeptember 1-én indult új rendszerben az első 3 napon már 20 000 vállalkozás tett eleget kötelezettségének. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Szeptember 25-éig csaknem 17 000 diák érkezik Zánkára. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A helyszínen a közösségépítő és élménypedagógiai programok mellett újdonságként rendőrségi járműpark, valamint természettudományos, kulturális és digitális foglalkozások is várják a gyerekeket. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek a vakcinát, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina.
1: A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. Ősszel visszatér a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál, csapadék ma nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ritkában kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Három kategóriában hirdették meg az Alba Regia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatása szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, illetve szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat, külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia karán, valamint a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első fél éveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. A részletes kiírások és az adatlapok a város honlapján érhetők el. Változnak Fehérvár népszerű selfie pontjai, a Jávor úttól téri Székesfehérvár feliratot teljesen felújítják, és néhány héten belül megszépülve kerülhet vissza a helyére, tájékoztat a FEOL. A Várfal Parkban a jelenlegi alkotást egy másik váltja fel, amelynek megtervezésébe a helyieket is bevonják. A város ősszel közösségi tervpályázatot hirdet, így bárki bekapcsolódhat az új selfie pont kialakításába. Ősszel második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. A háromnapos eseménynek október 8-a és 10-e között a Kodolányi János Egyetem ad otthont, ahol idén 9 filmet láthat a közönség. A vetítéseket koncertek, kiállítások és előadások egészítik ki. A FEDOK kiemelt célja fiatalok megszólítása és kreatív önkifejezésük ösztönzése is. A 14 és 30 év közöttiek szeptember 20-áig nevezhetnek saját készítésű, legfeljebb 10 perces rövid filmjeikkel, számolt be róla az FMC. A beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, majd a zárónapon a közönség is megtekintheti őket, ekkor tartják az eredményhirdetést és a díjkiosztót is. Javaslatokat várnak az idei Velencei Rózsája díjra. Az önkormányzat azok munkáját szeretné méltatni, akik sokat tettek a település kultúrát környezetéért, szépítésért vagy összképének javításáért, olvasható a Velence község oldalán. Évente legfeljebb 3 személy kaphatja meg a kitüntetést. Ajánlást bárki tehet, az indoklással együtt szeptember 10-ig kell eljuttatni a polgármesternek. A beadvány e-mailben, postai úton vagy személyesen a polgármesteri hivatalban is benyújtható. Több játszótér is megújult Székesfehérváron. A Rákóczi utcában hajóval, homokozóval és csúszdával bővült két helyszín, a Ligetsoron pedig áttelepített játékokból alakítottak ki új teret a gyerekeknek. Az M-Tóth István téren rugós elemekkel gazdagodott a kínálat, a rádiótelepen pedig hasonló fejlesztések mellett sakkasztalt is elhelyeztek, adta hírul a város oldala. A Vásárhelyi és az Ősz utcában napvitorlák kerültek a játszóterek fölé a gyermekek és a szülők védelmében. A Johannita park közösségi részén napelemes világítással ellátott pingpongasztalt állítottak fel. Ellenőrzik a játékokat és a sportpályák felszereléseit, a szükséges javításokat, a cseréket pedig elvégzik. A homokozók állapotára is figyelnek, szennyeződés esetén eltávolítják a homokot, majd tisztítás és fertőtlenítés után újra töltik azokat. Őszi rágcsálóírtás kezdődik Székesfehérváron. A város fő vízfolyásai és csapadékvízelvezető árkai mellett szerdától folyamatosan helyezik ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja a székesfehérvár.hu. a bennük lévő szert lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere a K1 vitamin, amelyet injekció formájában kizárólag orvos adhat be. Arra kérnek mindenkit, hogy a kihelyezett dobozokhoz ne nyúljanak, a vízfolyások közelében pedig kutyasétáltatáskor is legyenek óvatosak. A tárulókat október 10-től folyamatosan szedik össze. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik a gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Székesfehérváron 200 ezer forint körül alakul egy albérlet havidíja. Egy ingatlanportál augusztus elejé adatai alapján Győrben is hasonló összeggel számolhatnak a lakáskeresők. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215, Pécsen pedig 183 ezer forint körül alakulnak az árak. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országszerte 6%-kal nőtt az érdeklődés a kiadó lakások iránt. Az egyes városok között azonban jelentős különbségek vannak. Dunaújvárosban 85%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti napi érdeklődés, ami a legnagyobb növekedés volt az országban. A kínálat közben kevésbé bővült, mint tavaly. A ponthatárok kihirdetése utáni első héten ugyanakkor a lakbérek a legtöbb helyen alig változtak. Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak, és több városi fejlesztésről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. Azok, akik 2026. január 1-e és augusztus 31-e között töltötték be 18. életévüket, a feltételek teljesítése és kérelem benyújtása után egyszeri 25 ezer forintot kaphatnak. A közgyűlés a Bébic utcai terület besorolását is megváltoztatta, így az továbbra is zöld terület marad. A Hübner András utcában egy önkormányzati építési telket szociális bérlakások számára tartanak fenn, egy másikat pedig visszaminősítettek zöld területté. A tervek között szerepel a Palota Városi Könyvtár felújítása és a Bori iskola udvarának bővítése játszóeszközökkel, írja az FMC. A Mura utcai lakások az idei téltől távfűtésre állnak át. Szóba került a rolleres közlekedés, több automata defibrillátor kihelyezése, az elsősök iskola kezdésének segítése, valamint a felelős állattartás és ivartalanítási program is. Ezekkel a javaslatokkal az októberi ülésen ismét foglalkoznak. Elkezdődött a csónakázó tavi japán kert felújítása és bővítése. A fejlesztéshez vízre helyezték azt a mobilizálható stéget, amelyen az építőanyagokat és a munkagépeket juttatják a szigetre. A nagy teherbírású szerkezetet Fanándor hajótervező és kollégái állították üzembe. A Dani Zoltán kert szobrász japán kert tervezőmester irányításával zajló fejlesztés során egy nagyobb, természetközelibb japán park készül, tájékoztatott a város oldala. Bővül a növényzet, természetes burkolatú sétányok, szárazkert, gránithidak és egy rituális vízmedence is helyet kap. A sziget a kivitelezés idején is látogatható marad, a japán kertet csak a szükséges időszakokban zárják le. A fejlesztés legkésőbb novemberre elkészül. Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délután 33-34 fokra melegedhet a levegő. Ficsúr Erikát hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 8. napján, az évből egyébként a mai a 251. Kedd van, Adrien Mária napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Nem sokára Coolio, előtte még Nagy Ricsi, most pedig DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez jön. 10 perc elmúlt 6, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési hír. Várom 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.

Ezt a FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a kedben, a szellemi és testi frissesség a fókuszban, mert hogy ma van az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, és a fizioterápiái is. Ha pedig már is van közlekedési info, jöhet a 0620 55 55 155-re. Az biztos, hogy most Nelly mellé pattanunk be. Jön a Ride With Me, a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik a nyári és szeptember. A héten holnap lesz a legmelegebb, visszatér egy picit a kánikula, aztán csütörtökön hideg front vet véget ennek. Részletek a hírek végén, amelyet majd Britney és Madonna közöse követ. Mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Játszóterek és közösségi terek újultak meg Fehérváron. Őszi rágcsálóétás kezdődik a vármegye székhelyen. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Több játszótér is megújult Székesfehérváron. A Rákóczi utcában hajóval, homokozóval és csúszdával bővült két helyszín, a Ligetsoron pedig áttelepített játékokból alakítottak ki új teret a gyerekeknek. Az M-Tóth István téren rugós elemekkel gazdagodott a kínálat, a rádiótelepen pedig hasonló fejlesztések mellett sakkasztalt is elhelyeztek, adta hírul a város oldala. A Vásárhelyi és az Ősz utcában napvitorlák kerültek a játszóterek fölé a gyermekek és a szülők védelmében. A Juhannita Park közösségi részén napelemes világítással ellátott pingpongasztalt állítottak fel. Ellenőrzik a játékokat és a sportpályák felszereléseit, a szükséges javításokat, a cseréket pedig elvégzik. A homokozók állapotára is figyelnek, szennyeződés esetén eltávolítják a homokot, majd tisztítás és fertőtlenítés után újra töltik azokat. Őszi rágcsálóétás kezdődik Székesfehérváron. A város fő vízfolyásai és csapadékvízelvezető árkai mellett szerdától folyamatosan helyezik ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja a székesfehérvár.hu. A bennük lévő szert lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere a K1 vitamin, amelyet injekció formájában kizárólag orvos adhat be. Arra kérnek mindenkit, hogy a kihelyezett dobozokhoz ne nyúljanak, a vízfolyások közelében pedig kutyasétáltatáskor is legyenek óvatosak. A tárulókat október 10-től folyamatosan szedik össze. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula? Arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiunknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kellene ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Picsúr Erikát hallották.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, a ma reggel is friss. Itt ott 5 fok körül van csak a maximum, de a legtöbb helyen 11-nehány fok, így kora reggel. A maximum ma egy fokkal több lesz, mint tegnap, 28-34, holnap 31-36 fokos kánikulára készülhetünk, amelyet majd csütörtökön egy hideg front szüntet meg. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Craig David és Sting párosa, Rise and Fall, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vége van a nyárnak, az iskolába indulókra hűvös reggelek várnak. Most már pulcsi, vagy egy vékonyabb őszi-tavaszi Jackie jól jön. Részletes időjárás jelentéssel pedig a hírek is érkeznek pillanatokon belül, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Red Hot Chili Peppers-től. Vagy Ekütölés a New Level Empire-től.
2: Tekintet tisztul, könnyű a tested, ha ezt kerested, a tied az érdem.
1: Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
5: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárrét, délen az Észak-Medőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitol ered. A Sóstó a Sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet izzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Három kategóriában pályázható az Alba Regió ösztöndíj. Újra megnyílik a Mesekuckó Fehérváron. Délután 32, este 29-21 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsó Jerika vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik a gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
2: Három kategóriában hirdették meg az Alba Regia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatása szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, illetve szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán, valamint a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első fél éveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. A részletes kiírások és az adatlapok a város honlapján érhetők el. Újra várja a családokat a Mesekuckó Fehérváron. A Tarsó Ifjúságért Egyesület ingyenes rendezvényét szeptember 12-én tartják, adta hírül a város oldala. A délelőtt folyamán mesékkel, mesefigurákkal, játékkal és színezéssel készülnek a kisebbeknek és nagyobbaknak, akik szüleikkel, nagyszüleikkel vagy testvérükkel is érkezhetnek. A szervezet legutóbb a székesfehérvári civil napon kínált hasonló elfoglaltságokat az érdeklődőknek. Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Picsúr Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-án, kedden, Adrien Mária napján sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma és holnap még nyár lesz, aztán csütörtökön bekopog az ősz. Az óra a nyár alátestő zenéjével indul. Apró Medúza, Pasilda, 7 óra elmúlt, Max Szemlövente vagyok.
0: Max

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a van, 1846-ban Nagy Károlyban először találkozott Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, és napra pontosan egy évvel később házasságot is kötöttek. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, és aki szerelmes és szabad, azzal madarat lehetne fogatni. I'm Like a Bird, Nelly Furtado dala folytatja a kedreggelt. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, jó utat! Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy pulcsi vagy egy vékonyabb, Jackie már elfér a gyereken, és rajtunk is, ha elindulunk iskolába, munkába. Friss a reggel, de napközben még ma és holnap meleg lesz, csütörtökön hideg front jön. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, az Aesop Bass dalát indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
1: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
0: Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. A következő időszakban díszpolgári címet és velencéért oklevelet adományoznak. Előbb itt olyan országosan és nemzetközileg ismert a településhez kötődő személy kaphatja, akinek munkássága Magyarországon és külföldön is elismerést szerzett, írja a település közösségi oldala. Az oklevéllel olyan személyeket és szervezeteket jutalmazhatnak, akik jelentős érdemeket szereztek a helyi közösségi szolgálatban és összefogásában. Bárki tehet ajánlást, az indoklással ellátott beadványokat szeptember 15-ig várják. A kitüntetéseket az október 23-a alkalmából tartott ünnepségen adják át. Ősszel második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivált. A háromnapos eseménynek október 8-a és 10-e között a Kodolányi János Egyetem ad otthont, ahol idén 9 filmet láthat a közönség. A vetítéseket koncertek, kiállítások és előadások egészítik ki. A FEDOK kiemelt célja fiatalok megszólítása és kreatív önkifejezésük ösztönzése is. A 14 és 30 év közöttiek szeptember 20-áig nevezhetnek saját készítésű, legfeljebb 10 perces rövid filmjeikkel, számolt be róla az FMC. A beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, majd a záró napon a közönség is megtekintheti őket. Ekkor tartják az eredményhirdetést és a díjkiosztót is. Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 8-án, kedden, Adrián Mária névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1971-ben a mai napon született David Arquette, amerikai színész. Leghíresebb szerepe a Sikoly filmek sheriffje, egykori felesége, a jó barátok Monikája, Courtney Cox. 1979-ben ezen a napon született Pink, Grammy-díjas amerikai énekesnő, az utóbbi 20 év egyik legsikeresebb női előadója. Oh, 1987. szeptember 8. megszületett Wiz Khalifa, amerikai rapper, dalszerző. Charlie Puth-tal közös dala a Paul Walker emlékére írt See You Again egy időben a YouTube legnézettebb videója volt. Ma lenne 37 éves Avicii, svéd elektronikus zenész, producer, a 2010-es évek egyik legsikeresebb DJ producere. A sort a 2002-es születésű Gaten Matarazzo, amerikai színész gyereksztár zárja, a Stranger Things című sorozat Dustinja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kriszt írja, jók a zenék, így könnyebb volt a dugóban araszolni, már túljutottam rajta, az M7-esen befelé Török Bálintnál autós és motoros ütközött, kb. 5 kilométeres a dugó. Köszönjük, Kriszti! Rögtön 8 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel folytatjuk, aztán hamarosan a United-dal. És a Faithless-szel is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Őszindító akció a Sarkadi kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
4: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Játszóterek és közösségi terek újultak meg Fehérváron, őszi rágcsálóétás kezdődik a vármegye székhelyen. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Picsór Jerika vagyok. Több játszótér is megújult Székesfehérváron. A Rákóczi utcában hajóval, homokozóval és csúszdával bővült két helyszín, a Ligetsoron pedig áttelepített játékokból alakítottak ki új teret a gyerekeknek. Az M-Tóth István téren rugós elemekkel gazdagodott a kínálat, a rádiótelepen pedig hasonló fejlesztések mellett sakkasztalt is elhelyeztek, adta hírul a város oldala. A Vásárhelyi és az Ősz utcában napvitorlák kerültek a játszóterek fölé a gyermekek és a szülők védelmében. A Juhannita park közösségi részén napelemes világítással ellátott pingpongasztalt állítottak fel. Ellenőrzik a játékokat és a sportpályák felszereléseit, a szükséges javításokat, a cseréket pedig elvégzik. A homokozók állapotára is figyelnek, szennyeződés esetén eltávolítják a homokot, majd tisztítás és fertőtlenítés után újra töltik azokat. Őszi rágcsálóítás kezdődik Székesfehérváron. A város fő vízfolyásai és csapadékvízelvezető árkai mellett szerdától folyamatosan helyezik ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja a székesfehérvár.hu. A bennük lévő szert lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere a K1 vitamin, amelyet injekció formájában kizárólag orvos adhat be. Arra kérnek mindenkit, hogy a kihelyezett dobozokhoz ne nyúljanak, a vízfolyások közelében pedig kutyasétáltatáskor is legyenek óvatosak. A tárulókat október 10-től folyamatosan szedik össze. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiunknak.
3: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
2: Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Picsór Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Még a hírek sárkány előtt Kriszti jelezte, hogy baleset történt az M7-esen Budapest felé Török Bálinnál, és hogy 5 kilométeres a dugó. Azóta történt még egy a közelben, csak a másik oldalon, tehát a Balaton felé vezető oldalon. Tárnoknál egy kis teherautó a szalagkorlátnak csapódott, ott is alakul a dugó. Köszönjük szépen mindenkinek az infókat, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. 4 perc elmúlt 8, szeptember 8, Adriennek, Máriák szülinaposok, sok boldogságot, Max Levente vagyok, és indítom a Gadzsó dalát.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok! 4:09 környékén van pár baleset sajnos. A 71-es főúton 3 autó ütközött Keszthely közelében, a 104-es kilométernél teljes útzárban. M7-es Budapest felé Törökbálinnál autós és motoros ütközött, mögöttük 5 kilométeres a dugó, a másik oldalon Tárnoknál a Balaton felé egy platós kisteherautó a szalagkorlátnak csapódott. Ott is egy sávon halad a forgalom, és 2 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési hír van, várom én is. 0620-55-55-155. Mindjárt hozom a Faithless klasszikusát, az Insomniát, előtte még a Blaha Louisiana-i zenél, most pedig jön a Razor Kicks, és a Down with the Trumpets. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Fateless Insomniája 1996-ból. Insomnia, mint álmatlanság, egyébként a leghosszabb ébrenlét hivatalos világrekordját egy Robert McDonald nevű fickó tartja, aki 1986-ban 18 napot, 21 órát és 40 percet töltött alvás nélkül, a végén már halucinált és minden baja volt. Aztán a Guinness 97-ben végleg törölte és megszüntette ezt a kategóriát, mivel az alvás megvonás rendkívül egészségtelen és közvetlen életveszélyt jelent a kísérletezőkre. Rögtön 8:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk a Spice Girls-zel. See you be there, a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Három kategóriában pályázható az Alba Regió ösztöndíj. Újra megnyílik a Mesekuckó Fehérváron. Délután 32, este 29-21 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik a gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
1: Három kategóriában hirdették meg az Alba Regia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatása szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, illetve szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia karán, valamint a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első fél éveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. A részletes kiírások és az adatlapok a város honlapján érhetők el. Újra várja a családokat a Mesekuckó Fehérváron. A Tarsó Ifjúságért Egyesület ingyenes rendezvényét szeptember 12-én tartják, adta hírül a város oldala. A délelőtt folyamán mesékkel, mesefigurákkal, játékkal és színezéssel készülnek a kisebbeknek és nagyobbaknak, akik szüleikkel, nagyszüleikkel vagy testvérükkel is érkezhetnek. A szervezet legutóbb a székesfehérvári civil napon kínált hasonló elfoglaltságokat az érdeklődőknek. Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Picsúr Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Az egész internet az olasz nagydíj új trófeáján röhög. A kupa úgy néz ki, mintha 5-6 mosatlan edényt egymásra pakoltak volna, és ebből építettek volna tornyot. És míg a szurkolók kiakadtak a bizarr dizájnon, az internet ezen nevet napok óta. Mennyire bizarr? A címe a következő dalnak: OMC, How Bizarre! 1:49 után a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
5: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
6: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
7: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak.
7: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokás jog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
7: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. Ősszel visszatér a Fehérvári Dokumentum Film Fesztivál, csapadék ma nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kicsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
10: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
11: Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. A következő időszakban díszpolgári címet és velencéért oklevelet adományoznak. Előbbit olyan országosan és nemzetközileg ismert a településhez kötődő személy kaphatja, akinek munkássága Magyarországon és külföldön is elismerést szerzett, írja a település közösségi oldala. Az oklevéllel olyan személyeket és szervezeteket jutalmazhatnak, akik jelentős érdemeket szereztek a helyi közösségi szolgálatban és összefogásában. Bárki tehet ajánlást, az indoklással ellátott beadványokat szeptember 15-ig várják. A kitüntetéseket az október 23-a alkalmából tartott ünnepségen adják át. Ősszel második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivált. A háromnapos eseménynek október 8-a és 10-e között a Kodolányi János Egyetem ad otthont, ahol idén 9 filmet láthat a közönség. A vetítéseket koncertek, kiállítások és előadások egészítik ki. A FEDOK kiemelt célja fiatalok megszólítása és kreatív önkifejezésük ösztönzése is. A 14 és 30 év közöttiek szeptember 20-áig nevezhetnek saját készítésű, legfeljebb 10 perces rövidfilmjeikkel, számolt be róla az FMC. A beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, majd a záró napon a közönség is megtekintheti őket. Ekkor tartják az eredményhirdetést és a díjkiosztót is. Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
7: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: Most, azaz 2026. szeptember 8-án, 2026, nem 2046, mégis azt olvasom, nem vicc, robotok tüntettek Varsóban a mesterséges intelligencia szabályozásáért. Éppen ezért mi ebben az órában is visszamegyünk az AI, sőt az internet előtti korba, a 90-es évek elejére, például egy kicsit később majd az Alien szetnékkel. Énekel Lady Gaga, nem sokára jön az ATV, most pedig segindítja az órát az It Wasn't Me-vel. 4 perc elmúlt 9, hello, Max Levente vagyok.
7: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék lecsengőben van, a kedreggeli csúcsforgalom, de még mindig nagy a forgalom az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, az M0-áson az M1-es felé Vecsés térségében, a 10-es főúton befelé és az M3-as fővárosi bevezető szakaszán is. Hívható SMS Viber számunkra, várom a további közlekedési infókat, 0620 55 55 155. Mindjárt a Well Hello, előtte még Lady Gaga, most pedig Desiree jön, és a You Gotta Be a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az e-bookokhoz vagy a digitális árcédulákhoz hasonló elektromos papír tájékoztató érkezik a megállókba a papíron kiragasztott menetrendek helyett. A technológia elhozza a dinamikus utas tájékoztatást a busz megállókba és a kisforgalmú vasúti megállóhelyekre. A MÁV Volán csoport megállóiban már jó pár helyen tesztelik az e-papír technológiát, melynek köszönhetően nem kell böngészni a járat indulási idejét, mert mindig a következő buszok, vonatok látszanak, de a késésekről, járatkimaradásról is jönnek a központból a jelzések. Sőt, a kijelző mindezt akár fel is olvassa. Maga a technológia nagyjából 2 évtizede létezik, és külföldön már 10 éve kezdték alkalmazni az utas tájékoztatásban. Eddig összesen 30 busz megállóba telepítettek fekete-fehér vagy színes e-papír kijelzőket, például Budapesten, Tihanyban, Szekszárdon, Székesfehérváron, Érdemgyöngyösön vagy Aszódon. Egyre pontosabban tájékozódhatunk tehát a menetrendekről, de azt, hogy a jó irányba tartó járatra szálljunk föl, az még mindig rajtunk múlik. Move in the right direction, a Gossip dala folytatja a kedreggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtése.

0: Best FM, a legjobb zenék, lassan véget ér a kedd reggeli csúcs. Azért érdemes még figyelni az M7-esen Letrenye felé Székesfehérvár térségében, ahol kaszálnak, az 59-es kilométertől néhol lezárják a belső sávot, lassabb haladásra kell készülni. Szeptember 8-án kedden pedig még tart a nyár, de már csak holnapig, csütörtökön hidegfront vet véget a kánikulának, amely ma még 30 fok körüli maximumot, holnap 30 fok fölött, akár 35 fokot is eredményezhet. Csütörtökön pedig már csak 24-30 fok között alakul a maximum. 30 fok persze az ország délkeleti részén a szokásosan legmelegebb helyeken lesz majd, de a 25 lesz általánosabb. És hát némi csapadék is érkezik, reméljük bőségesen. A folytatásban pedig az óra végéig biztosan halljuk még Sheryl Crow-t, jön a Follow the Flow mindjárt, most pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come a Besten.
1: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A milleniumi nosztalgia tehát folytatódik 10 után is, és ha már szóba került, hallgassuk meg konkrétan a New Millenniumot a Topaz-től. De jön például a VIP is. Keresem a hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Játszóterek és közösségi terek újultak meg Fehérváron, őszi rágcsálóétás kezdődik a vármegye székhelyen. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Picsór Jerika vagyok. Több játszótér is megújult Székesfehérváron. A Rákóczi utcában hajóval, homokozóval és csúszdával bővült két helyszín, a Ligetsoron pedig áttelepített játékokból alakítottak ki új teret a gyerekeknek. Az M-Tóth István téren rugós elemekkel gazdagodott a kínálat, a rádiótelepen pedig hasonló fejlesztések mellett sakkasztalt is elhelyeztek, adta hírul a város oldala. A Vásárhelyi és az Ősz utcában napvitorlák kerültek a játszóterek fölé a gyermekek és a szülők védelmében. A Juhannita park közösségi részén napelemes világítással ellátott pingpongasztalt állítottak fel. Ellenőrzik a játékokat és a sportpályák felszereléseit, a szükséges javításokat, a cseréket pedig elvégzik. A homokozók állapotára is figyelnek, szennyeződés esetén eltávolítják a homokot, majd tisztítás és fertőtlenítés után újra töltik azokat. Őszi rágcsálóétás kezdődik Székesfehérváron. A város fő vízfolyásai és csapadékvízelvezető árkai mellett szerdától folyamatosan helyezik ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja a székesfehérvár.hu. A bennük lévő szert lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere a K1 vitamin, amelyet injekció formájában kizárólag orvos adhat be. Arra kérnek mindenkit, hogy a kihelyezett dobozokhoz ne nyúljanak, a vízfolyások közelében pedig kutyasétáltatáskor is legyenek óvatosak. A tárulókat október 10-től folyamatosan szedik össze. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiunknak.
2: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Picsór Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként egy napsütéses Funky Deep House a napfényes kaliforniai Los Angelesből, Eric Wickmantől és James Donaldsontól, azaz a Deep Swing Duo-tól. 2001-es In The Music című dalukat indítom. 4 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat! Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Így van, mert hogy ma is van nap. Best FM a legjobb zenék, a tegnap után ma kedd van, ami azt jelenti, hogy a tegnapi Classic House szettet, amit Lauer Krisztiántól hallottunk ma, a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsorában egy jó kis funky összeállítás követi. Hattól a házigazda White Boy lemezjátszóknál 7 és 8 között. DJ Hanya hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky trackjeit, most pedig Sophie B. Hawkins jön.

0: Ezt a FM a legjobb zenék dolgoznak az M0-áson, az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé vezető oldalon. 1-2 kilométeren torlódik a pálya, és több helyen is torlódást okoz az 52-es főúton zajló munkálat. Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis burkolatjelfestés, egy kis növényzetgondozás, de semmi komoly dugó vagy baleset szerencsére. Ha van közlekedési info, a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd a Savage Garden-t. És jön az Embertelen dal is. Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, esztelen jó. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket a székesfehérvári szemlére. Délutára már elég meleget ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. A Szent István vidékfejlesztési program keretének felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a program először 10 térségben indul meg, országosan a kezdeti szakasz értékelése után vezetik be. Ettől függetlenül megtartják a Magyar Falu programot és a versenyképes járások programját is, közölte a kormányfő az országgyűlésben. A parlament egyébként ma több határozatot is hoz, emellett megválaszthatja a független közmédia testület tagjait és elnökét. Elkezdődik a 2026-os központi költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája is. Súlyos repülőbaleset történt Miami-ban. Egy Puerto Rico felől érkező teherszállító gép tegnap túlfutott a leszálló pályán, több járműnek is nekiütközött, majd az orrára borult, kigyulladt és nagy lánggal égett. A szerencsétlenségben legalább 5 meghaltak, 3 ember válságos, 2 súlyos állapotban van. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét órákra lezárták. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Úgy tűnik, a vénasszonyok nyara egyelőre folytatódik, de már közel a lehűlés. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sok felé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az Ausztrál duótól, a Madison Avenue-tól, és rögtön egy szakítás és egy számunkérés kellős közepébe csöppenünk. Ki a fene vagy te, kéri számon hűtlen pasiát a Choicy. Who the hell are you? Ezzel indul az óra, jön nem sokára a Seal és a Kiss from a Rose, a No Doubt az It's My Life-val és Rihanna is az SOS-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 11. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ahogyan az akciófilmekben szokták mondani, amikor a történet helyszínt vált, Sydney, Ausztrália. A dátum pedig 1996. május 27, akkor jelent meg a Savage Garden duo, azaz Darren Hayes és Daniel Jones, I Want You című slágere, mely hazájában és az amerikai Billboard 100-as listáján is a negyedik helyig jutott.

0: Best FM. This thing right here. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM a legjobb zenék. Közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. Félpályás lezárásokra, napközben torlódásokra kell készülni. Ugyanaz a helyzet most per pillanat az M0-áson, az M3-as és az M2-es csomópont között, ahol burkolatjeleket festenek. A Megyeri híd felé tartó oldalon csak egy sáv járható, a torlódás 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A divákkal, Jennifer Lopezzel és Majoros Ritával indul a délután. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdetnek 10 térségben indul majd a Szent István vidékfejlesztési program. Papírsárkány fesztiválra készülnek Zamárdiban, nyáriasan meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program, 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Beigel Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihany, de itt kellnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Lakóházakat, raktárakat és egy iskolát is találatért hajnalban Kijevben és környékén. Az orosz légi csapásoknak több halottjuk és sebesültjük is van. A rakétákból, drónokból 175-öt fogott el, illetve semmisített meg az ukrán légvédelem. Papírsárkányok lepik majd el az eget Zamárdi felett. A háromnapos égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztiválon szeptember 18-ától égi parádékat, reptetéseket, sárkánykészítő workshopokat tartanak. A közönség ritkán látható repülőszerkezeteket, lebegő szobrokat is megcsodálhat. A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, mert ugye elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy jöttem beköszönni, meg jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, meg hát kellemes napot, kellemes együtt töltött délutánt. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában a legjobb zenék társaságában töltetik a napot. Itt lesz például a Six Winston, The Reacher és a There She Goes, most pedig J-Lo indít.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek ezen a keddi napon is. Reggel az első pillanatban azt gondoltam, hogy ma már szerda van, valahogy mostanában annyira gyorsan telnek a hetek, bár így, hogy most beléptünk a szeptemberbe talán, és persze a suli kezdés miatt is egy kicsit lelassul sokaknak, de azért megnyugtat, hogy már kedd van, és ezen a délutánon is együtt tölthetünk jó pár órát. Remélem, hogy akár munka közben, utazás közben, vagy csak kikapcsolódás közben is a Best FM-et választják. És hogy jól telt a kedd délelőtt, én most próbálom kihasználni így ezeket az utolsó forró napokat, és ilyen nagy mosásokat csinálok, amikor reggel kimosok, és mire hazaérek a munkából, már kb. Minden megszárad, mert hogy annyira meleg van. Úgyhogy gyorsan most ilyen ágyneműs, törölközős, nagy mosás volt délelőtt. Úgyhogy nagy lendülettel érkeztem, mert higgyék el, egyébként a nagy mosás és zenékkel a legjobb. Úgyhogy ehhez is hozom például George Michael Freedom-ját, de itt lesz majd a Yolanda Be Cool féle We No Speak Americano. Most pedig a Nightcrawlers folytatja a délutánt, én pedig hamarosan közlekedési infokkal jelentkezem. Addig is, push the feeling on, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, George Michael Freedom-ját hallgattuk meg. Az utakon is lehetünk szabadok, de azért csak óvatosan és minden szabályt betartva. Ma is sokan dolgoznak az utakon, úgyhogy vigyázzunk rájuk is. Például az M0-áson, mert az északi szektorban az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolati jeleket festenek.

0: A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás közel 1 kilométeres. 0620-55-55-155, ide pedig megköszönöm, hogyha megírják, ha önök is látnak valamit az utakon, vagy éppen tapasztalnak valamit, de nyugodtan hívjanak fel, ha úgy érzik, hogy úgy könnyebb. Én pedig ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok a Best FM legjobb dalaival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Olá Ibolya és az Édes Méreg, de jó hír, hogy elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy ebéd után vissza kell térni a munkához. Ez lehet, hogy egy kicsit kevésbé jó hír, de ehhez is jönnek a legjobb zenék, úgyhogy senki nem marad egyedül. Jön majd a Faith No More és az Easy.

0: Nyugiban induljunk neki, de itt lesz majd Mohamed Fatima is, és a Ragyog a szívem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átlag alatt teljesítettek szövegértésből diákjaink a PISA felmérésen. Orosz diplomatákat utasítottak ki hazánkból. Egyelőre kitart a szeptemberi nyár. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai Lannert Judit szerint. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés terén viszont kicsit az alatt teljesítettek. A nemzetközi felmérés egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. Magyarországon 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány. Ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték. A szerb hatóságok bukkantak rá, Novi Sadban rejtőzködött, éppen a születésnapján fogták el. A kiadatási eljárás megkezdődött. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sokfelé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony egy óra után is csupa-csupa felejthetetlen sláger itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Érkezik mindjárt Melanie C és a Never Be The Same Again. Itt lesz a Faith No More és az Easy No, meg Oroszlán Szonya és a Tape Seat. Imádom ezt a zuhany alatt énekelni, tényleg ordítva. Lili Ellen indítja az órát, jön a Smile, én pedig hamarosan felteszem a napkérdését is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Megjöttem a napkérdésével. Azt hiszem, kimondhatom, hogy a kolléganőim is nagyon jó alapul szolgálnak a különböző napi témákhoz, úgyhogy most megint az együtt ebédelés után jöttem egy témával. Mi a legabszurdabb dolog, ami miatt valaha megsértődött ránk valaki? Gondoljuk ezt végig. Mi volt az a legabszurdabb dolog, ami miatt valaki egyszerűen csak megsértődött ránk? 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ilyen. Nekem van egy-kettő olyan dolog, amit nem értek, sőt a mai napig nem tudok, hogy miért sértődött rám meg valaki, de biztos, hogy hát vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem volt valami nagy ügy az egész. Lehet, hogy ennek utána kellene járni. Most emiatt egy kicsit ezen elgondolom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Szóval mi volt a legabszurdabb dolog, ami miatt valaki megsértődött ránk? Egyébként a gyerekek is jó alapjául szolgálnak ezeknek a témáknak, mert ők aztán tényleg mindenen meg tudnak sértődni, úgyhogy természetesen ezeket az üzeneteket is várom. Mellé pedig a Faith No More dalát hozom. Jön egy kis Easy a Best FM-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van egy fontos közlekedési információ, miszerint két autó ütközött az M7-esen Lettenye felé Kápolnásnyék előtt. Az érintett autók a 38-as kilométernél leállósában állnak, úgyhogy csak kisebb lassulás tapasztalható, ezt írták a hallgatóink. Nagyon köszönöm, ha önök is látnak valamit a folytatásban, megköszönöm, ha jelentkeznek az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Mindjárt hallunk még több információt, hiszen jönnek a hírek, aztán időjárás előrejelzés, én pedig utána megyek tovább a legjobb zenékkel. Itt lesz Ricky Martin és a She Bangs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is megtartják a Teszed akciót. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket egy fehérvári szemlére. Nyáriasan meleg idő várható ma is, holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen és 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta el rádiónknak Sejben Csilla, a Szemle marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál zárónapján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mi volt a legabszurdabb dolog, amiért valaki megsértődött ránk? Ma délután ez a kérdés, jöhetnek a válaszok a folytatásban is a 0620-55-55-155-re, mellé pedig ebben az órában is a legjobb zenék. Elmúlt 2 óra 5 perccel jön Ricky Martin és a She Banks, én Majoros Rita vagyok. Na meg persze, csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek, töltsük együtt a napot.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Mi volt a legabszurdabb dolog, amiért valaki megsértődött ránk? Ma délután erre a kérdésre keresem a választ. Azt írja Peti. A kollégám azért haragudott meg rám, mert nem vettem észre, hogy új szemüvege van. Mondtam neki, hogy de hát ugyanaz a keret. És mondta, hogy igen, de akkor is új. Oké. Nincs több kérdésem. Azt írja Gyuri. A párom megsértődött, mert álmomban megcsaltam valakivel. Reggel én kértem bocsánatot. Én azt hittem, hogy ilyen csak a vicces TikTok videókban van. Hát ezek szerint nem. Gábor azt írja. A barátom megsértődött, mert a közös fotó nem őt tegeltem be elsőnek. Mondtam neki, hogy öten vagyunk rajta, azt mondta pont azért. Mi? 0-20, 55-55, 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát tényleg pont ilyen abszurd dolgokra voltam kíváncsiak. Na de önök jönnek, aki még nem írt, jelentkezzen. Én gyanítom, hogy mindenkivel történt már hasonló. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, itt pedig a legjobb zenék. Úgyhogy Only Murs, Dance With Me Tonight, ezzel folytatódik a délután. Előtte még itt a CNC Music Factory és a Gonna Make You Sweat, ami garantáltan igazán feltekeri a hangulatot. Itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy autó a közútkezelő járművébe hajtott. A 134-es kilométernél mindkét forgalmi sávot lezárták, úgyhogy a leálló sávon lépésbe lehet csak haladni. A helyszínnel is mögött közel 3 kilométeres a kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 104-108 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Játszóterek és közösségi terek újultak meg Fehérváron. Őszi rágcsálóétás kezdődik a vármegye székhelyen. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Picsór Jerika vagyok. Több játszótér is megújult Székesfehérváron. A Rákóczi utcában hajóval, homokozóval és csúszdával bővült két helyszín, a Ligetsoron pedig áttelepített játékokból alakítottak ki új teret a gyerekeknek. Az M-Tóth István téren rugós elemekkel gazdagodott a kínálat, a rádiótelepen pedig hasonló fejlesztések mellett sakkasztalt is elhelyeztek, adta hírul a város oldala. A Vásárhelyi és az Ősz utcában napvitorlák kerültek a játszóterek fölé a gyermekek és a szülők védelmében. A Juhannita park közösségi részén napelemes világítással ellátott pingpongasztalt állítottak fel. Ellenőrzik a játékokat és a sportpályák felszereléseit, a szükséges javításokat, a cseréket pedig elvégzik. A homokozók állapotára is figyelnek. Szennyeződés esetén eltávolítják a homokot, majd tisztítás és fertőtlenítés után újra töltik azokat. Őszi rágcsálóírtás kezdődik Székesfehérváron. A város fő vízfolyásai és csapadékvízzel vezető árkai mellett szerdától folyamatosan helyezik ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja a székesfehérvár.hu. A bennük lévő szert lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere a K1 vitamin, amelyet injekció formájában kizárólag orvos adhat be. Arra kérnek mindenkit, hogy a kihelyezett dobozokhoz ne nyúljanak, a vízfolyások közelében pedig kutyasétáltatáskor is legyenek óvatosak. A tárulókat október 10-től folyamatosan szedik össze. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiunknak.
6: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kellene ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
5: Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Picsór Erikát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes kedd délután kívánok önnek, így szeptember 8-án folytatódik a Best délután, csak most már a mikrofonnál Nagy Detti egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom önnek életünk legjobb zenét, amik közül ebben az órában pörög majd a tervezünk. Egy hajóban Charlie-tól és Giovanni-tól, az órát pedig Tom Novick kezdi már is. Ez az Unexpected.
0: 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből sok szeretettel várják a családokat, a szülőket arra az előadásra, amelyen a csecsemő és kisgyermek elsősegélynyújtás lesz a fókuszban. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete várja azokat, akik szeretnék megtanulni az életmentő lépéseket, hogy baj esetén magabiztosak tudjanak maradni. Szóba kerül majd az, hogy hogyan lehet újraéleszteni egy csecsemőt, vagy éppen egy kisgyermeket, hogyan lehet egy idegen testet eltávolítani, hogyha az a légútba került, illetve hogyan lehet ellátni a lázas görcsöket, sérüléseket, vérzéseket. A részvételhez előzetes jelentkezés javasolt, az előadás egyébként szeptember 15-én kedden lesz majd. Amiről részleteket a szervezet közösségi oldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amik szintén nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy jó legyen a hangulatunk, és kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat. Például Kim Mazza slágere, a Young Hearts Run Free, amit már is pörgetek önnek.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Csak úgy, ahogy az elmúlt években úgy idén is megrendezésre kerül, a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat 2026. szeptember 21-e és 27-e között minden a kultúráról szól. Ehhez pedig idén is csatlakozott a székesfehérvári Gárdonyi Géza művelődési ház és könyvtár. A programok keretében pedig részt vehetünk majd Mamin Baba hordozós latin fitness foglalkozáson, de lesz zumbini fejlesztő foglalkozás is, Power Step fitness óra, Baba Mama klub, Ligetműhely, Olvasóklub, Csiribiri torna és Ringató gyermekfoglalkozás is. Ez a 20. alkalom egyébként, hogy megrendezik ezt az esemény sorozatot, amelyhez a Gárdonyin kívül még számos intézmény csatlakozik, nem csak Székesfehérvárról, de a Velencei tó térségéből is. A programokon a részvétel ingyenes, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához pedig nem kell megvárni a szeptember végét, hiszen az év minden egyes pillanatában tudja ezeket hallgatni, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, ahol a folytatásban már érkezik, és Vanessa Morosi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Nana érezte magát nagyon-nagyon egyedül. Az elmúlt percekben ez volt a Lonely. Jövő héten viszont nem az egyéni teljesítmény, hanem a csapat teljesítmény kerül a fókuszba az Európai Mobilitási Hét keretében Székesfehérváron is. 2026. szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre ez a program, immár 25. alkalommal. Az idei év nemzetközi jelmondata a mobilitás mindenkinek, ez főleg a generációk közötti mobilitásra és az egymás iránti türelemre fókuszál. Ehhez kapcsolódóan lesz majd Gurulj velünk felvonulás, ahol az óvodások és a kisgyerekek kis motorral, futóbiciklivel vagy rollerrel csatlakozhatnak a programhoz, de a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség is szervez Nordic Walking oktatásokat és bringás kalandozásokat is, érintve a Ráczbányát, a palotavárosi tavakat és a Halesz parkot. Aztán idén is lesz betélkedő a felső tagozatos osztályok között, ahol pedig a legmobilisabb osztályt keresik majd. A Gurulj velünk felvonulásra már jelentkezhetnek az óvodai csoportok, ez szeptember 19-én lesz majd, az általános iskolások pedig, a felsősök pedig a legmobilisabb osztály betélkedőre is. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, és ígérem, hogy ez sosem múlik el, csak úgy, ahogy erről a Krisztál énekel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit. De csak néhány percre hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a repül az idő.
2: Repül az idő, repül az idő, repül az idő.
1: Az órát pedig Pitbull kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
6: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
7: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
8: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Három kategóriában pályázható az Alba Regió ösztöndíj. Újra megnyílik a Mesekuckó Fehérváron. Délután 32, este 29-21 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik a gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
9: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Három kategóriában hirdették meg az Alba Regia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatása szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, illetve szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia karán, valamint a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első fél éveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. A részletes kiírások és az adatlapok a város honlapján érhetők el. Újra várja a családokat a Mesekuckó Fehérváron. A Tarsó Ifjúságért Egyesület ingyenes rendezvényét szeptember 12-én tartják, adta hírül a város oldala. A délelőtt folyamán mesékkel, mesefigurákkal, játékkal és színezéssel készülnek a kisebbeknek és nagyobbaknak, akik szüleikkel, nagyszüleikkel vagy testvérükkel is érkezhetnek. A szervezet legutóbb a székesfehérvári civil napon kínált hasonló elfoglaltságokat az érdeklődőknek. Napközben lényegében zavartalan napsütése van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Ficsóri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk betyeivel itt a 101.8 és 90,4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók kísérnek el minket, akiknek dalaira a 90-es, 2000-es években óriásiakat bulisztunk. Ma meg azóta is, úgyhogy itt lesz velünk T.I. és Rihanna és a Valmar is Manuellel kötösen. Az órát pedig Pitbull kezdi már is.
0: 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
11: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

beléd. 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék. Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Káté és Zabos Regina kötöse szólt az elmúlt percekben, ez volt a Mást ölej. Na de hát egy szülő-gyermek kapcsolatban szóba se kerülhet az, hogy mást öleljünk, öleljük magunkhoz a gyermekünket, és töltsünk vele minél több programot, minőségi időt. Ehhez pedig a Székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház is segítséget nyújt, méghozzá a Babamama Klub szeptemberi foglalkozásain. Keddenként 10 és 12 óra között különféle ingyenes programokkal várják a családokat, a babákat és a mamákat Maroshegyen. Az első őszi alkalom szeptember 15-én lesz majd, ekkor mondókázós foglalkozásra várják az érdeklődőket, aztán rá egy hétre lesz mesemondás, illetve kézműves foglalkozás is majd szeptember végén. A programokra nem szükséges előzetesen bejelentkezni, mindenkit sok-sok szeretettel várnak. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához sem kell semmi más tennie, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re hangolnia, és biztos lehet benne, hogy már is a 90-es, 2000-es évek hangulatában érzi majd magát, a folytatásban például a Would I Lie to You-val.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Már csak párat kell aludni, és ismét rotyog majd a lecsó Székesfehérváron a bográcsokban. Jön a fehérvári lecsófőző vígasság időpontja, ami most már a 21. lesz a sorban. Ehhez kapcsolódóan pedig az autósoknak forgalmi rendváltozásokra és zárásokra kell számítania. Elég sokra, nem tudom mindegyiket felsorolni, de azért csenekészünk belőle egy kicsikét. Csütörtökön 18 órától, vasárnap hajnali 4 óráig például a Zicsi Liget 1-es és 9-es szám közötti szakasza teljes lezárásra kerül a Liget felüli oldalon, illetve az Ányospál utcában a menetirány szerinti baloldali parkolósávot is lezárják majd az étterem vonaláig. Ezen kívül a Dózsa-György utca bíróság és rendőrség oldalán lévő összes parkolót zárják, péntek 17 órától vasárnap hajnalig, csak úgy, mint a Márkörúton a Kígyó utca vonaláig az útszélén lévő összes parkolót. Aztán a Dózsa-György út, Zicsi Liget, Szekfü Gyula utca, Ányospál utca, Várkörút, Ősz utca közötti területet is lezárják, valamint a Mátyás király körutat az Ybl Miklós utcai kereszteződésig, péntek este 23 órától vasárnap hajnali 4-ig. Emellett a rendőrség úszókapujának bejáratától a bíróság irányába a Dózsa-György út is lezárásra kerül. Aztán az Ősz utca, Semmelweis utca kereszteződésnél is lesz egy zárás, ezekről a területekről pedig minden autót kiterelnek addig, csak a bent lakók és a bent dolgozók hajthatnak majd be. Ezek a lezárások értelemszerűen érintenek több helyi, országos és regionális buszjáratot is, ezek útvonala is módosult. Péntek este 11 órától, szombaton üzemzárásig, így a teljesség igénye nélkül a 16-os, 17-es és 42-es járatokat, a 15-ös, 34-es járatokat, a 26, 26-a és 38-as, valamint 33-as járatot. Nem beszélve az országos és regionális járatokról, úgyhogy csekkolja a menetrendeket és a változásokat, mielőtt útnak indult, nehogy aztán menet közbe érje a meglepetés. Abban viszont nincsen semmilyen meglepetés, hogy nálunk itt a Besten találja a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, hiszen ezeket pörgetjük. 0-24-ben és bizony nincs ez másképp, a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

Meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Gáspár Laci és Körtisz közöse szólt az elmúlt percekben, ez volt az Éjjel érkezem. A bringás reggeli viszont értelemszerűen a reggeli órákban érkezik majd Székesfehérvárra, ugyanis szeptember 16-án országszerte reggelivel, na de uzsonnával is készülnek azok számára, akik bringával közlekednek, így mennek munkába, illetve suliba. A kezdeményezés a Magyar Kerékpáros Klub Bringáz a munkába a kampányán. Része. A csatlakozó helyszíneken étellel és frissítőkkel várják a kerékpárosokat, nem csak azokat, akik rendszeresen bicikliznek, hanem azokat is, akik most először próbálkoznak így munkába vagy suliba indulni. A cél, hogy a kétkerekűek a mindennapi közlekedésben is természetes alternatívává váljanak, ne csak a sport és a szabadidős tevékenység jusson eszünkbe róla. Ehhez a programhoz egyébként Fejér megyében is több település is csatlakozik, Székesfehérváron például a Piac tér Sütő utca sarkán várják a bringásokat 14 és 17 óra között, Velencén pedig a Zöldliget iskolánál reggel 7 és 8:30 között, ezen kívül Csiripusztán, a Pihenőparkban, Szabadegyházán, az önkormányzat épülete előtt, illetve Sárszentmihályon is a közösségi ház bejáratánál többek között. De egyébként a kezdeményezés weboldalán minden pontot megtalálhatunk, kiválaszthatjuk, hogy hol szeretnénk reggelizni és uzsonnázni. Ha viszont a 90-es 2000-es évek legjobb zenét szeretné hallgatni, akkor a 101.8-ra és a 90.4-re kell rábökni, mert hogy itt pörögnek életünk besztjei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjáráshozunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Disco Club. Az órát pedig Robbie Williams és Kylie Minogue közösével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
5: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. Ősszel visszatér a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál, csapadék ma nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
6: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. A következő időszakban díszpolgári címet és velencéért oklevelet adományoznak. Előbb itt olyan országosan és nemzetközileg ismert a településhez kötődő személy kaphatja, akinek munkássága Magyarországon és külföldön is elismerést szerzett, írja a település közösségi oldala. Az oklevéllel olyan személyeket és szervezeteket jutalmazhatnak, akik jelentős érdemeket szereztek a helyi közösségi szolgálatban és összefogásában. Bárki tehet ajánlást, az indoklással ellátott beadványokat szeptember 15-ig várják. A kitüntetéseket az október 23. alkalmából tartott ünnepségen adják át. Ősszel második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. A háromnapos eseménynek október 8-a és 10-e között a Kodolányi János Egyetem ad otthont, ahol idén 9 filmet láthat a közönség. A vetítéseket koncertek, kiállítások és előadások egészítik ki. A FEDOK kiemelt célja fiatalok megszólítása és kreatív önkifejezésük ösztönzése is. A 14 és 30 év közöttiek szeptember 20-áig nevezhetnek saját készítésű, legfeljebb 10 perces rövid filmjeikkel, számolt be róla az FMC. A beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, majd a zárónapon a közönség is megtekintheti őket. Ekkor tartják az eredményhirdetést és a díjkiosztót is. Napközben lényegében zavartalan napsütésre van kilátás, csapadékra a nap során nem kell számítani. A hőmérséklet 32 fok körül alakul, estére 29 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel és délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, csapadék estig nem fordul elő. Szerda reggelre 14-16 fokra csökken a hőmérséklet, délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő. Picsóri Erikát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Ezek voltak az 5 órási hírek, ugye ígértem, hogy nem lesz sok idő a hírek és az időjárás, aztán már pördünk is tovább életünk besztjeivel. Úgyhogy jön majd Solalma és a You Are The One I Love, ez már tuti, mint ahogy az is, hogy a Well Hello és T. Danny a Disco Club előtt várnak minket, az órát pedig Robbie Williams és Kylie Minogue kezdi már is. Jön a kér.
7: 101.8 és 90.4 Best

0: A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát, hogyha úgy érzi, hogy egy picikét náthás a hangom, akkor nem téved túl nagyot, csak éppen ez nem sima nátha, hanem széna nátha, mert hogy az allergia szezon bizony engem is utolért, hát nyilván a parlagfű pollen koncentrációját azért én sem tudom megúszni tünetek nélkül. Ennek virágzása most tetőzik, országosan egyébként ez okozza a legtöbb panaszt, így Fejér megyében is, de egyébként még ekkor virágzik az üröm és a csalánfélék is, valamint egyéb gyomok, ezek igencsak hozzájárulhatnak az allergiás tünetek fokozódásához. Ilyenkor bizony megjelenhet a tüsszögés, az orrfolyás, az ordugulás, a viszkető, égő, könnyező szem, valamint a torokirritáció és a köhögés. Na, egyébként én ide tenném a fáradtság érzetet is, nekem valahogy az allergia szezon mindig behúzza ezt, de aztán lehet, hogy ez csak az őszi fáradtság, hogyha van ilyen. Na, de azért vannak ám olyan házi praktikák, amiket bevethetünk ezen tünetek csökkentése érdekében. Például érdemes reggel és este zárva tartani az ablakokat száraz, szeles napokon, hiszen ilyenkor a pollen koncentráció jellemzően nagyon-nagyon magas. Hogyha hazaérünk, akkor célszerű ruhát váltani és hajat mosni, hiszen a pollen könnyen megtapad, mind a textíliákon, mind a hajszálainkon. Érdemes kerülni a ruhák kültéri szárítását, pollen szűrős légtisztítóval pedig csökkenthetjük a beltéri pollen terhelést. Az első őszi fagyokkal véget ér a szezon, nyilván ilyenkor a növény elpusztul és megszűnik a pollen kibocsátás, úgyhogy csak addig kell kitartanunk. Fejér megyében egyébként most a parlagfű, az utifű és a fekete üröm keserítheti meg a mindennapjainkat. Na de hogy az utakon mitől bosszankodhatunk, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob egy üzit, hogyha bármi fennakadást tapasztal Székesfehérváron és a Velencei tó térségében. 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Képzelj el, van egy itipiti szőlőnk Pátkán, és hát ott szüreteltünk tegnap, de hát csak néhány tőről van szó, csak így családiasan. Leszedtük, aztán jól elfogyasztjuk ezt a szőlőt, viszont akik nagyban foglalkoznak ezzel a dologgal, és nagyobb szüreteket szoktak tartani, ők jó, hogyha észben tartják azt a veszélyt, ami a szüreti időszak közeletével mindenkire leselkedik, aki pincék környékén tevékenykedik. A must terjedése során ugyanis széndioxid szabadul fel, amelynek veszélyeire hívja fel a figyelmet a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Ez ugye színtelen és szaktalan gáz, ezért könnyen és észrevétlenül gyűlhet össze a pincékben. A levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, emiatt a mélyebben fekvő helységekben a talaj közelében gyűlhet össze, kiszorítja innen a levegőt. Ha pedig belélegezzük, akkor oxigén hiányos állapotot idézhet elő. Ennek tünetei között a szédülés, a hányinger és a mentális zavar is szerepel, ami már csak azért is veszélyes, mert ilyenkor akár arra sem lehet képes az érintett, hogy időben elhagyja a veszélyes helységet. A balesetek megelőzésének egyik alappillére a pincék megfelelő szellőztetése. A hordókat ilyenkor érdemes nagyobb térben elhelyezni, és beszerelhetjük a különféle érzékelő és riasztó berendezéseket is. Nem mehetünk el a gyertyás próba mellett sem, amely ugye arról szól, hogy magunk elé helyezünk egy égő gyertyát, egy botra erősítve, amit maximum derék magasságban tartunk, és ezzel megyünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, az oxigén hiányra utal, és ilyenkor azonnal el kell hagyni a helységet. Veszély esetén azonnal értesítsük a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon. De hogy még mikre kell odafigyelni, arról a Fejérvár megyei katasztrófavédelem weboldalán talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig arra vonatkozólag talál infókat, hogy milyen is volt a 90-es 2000-es évek zenei hangulata, mert hogy ezen időszak Bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk megállás nélkül 0-24-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best.

101 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol nekem mára nem maradt más dolgom hátra, mint hogy elbúcsúzzak, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a kettes Night Shift, 18 órától már ővé a terep. Én pedig holnap 3-kor jövök újra, remélem, hogy velem tölti majd a szerdai perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Defit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

0: 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matekból átlagosan, szövegértésből az alatt teljesítettek a magyar diákok. Több mint 1000 hektárnyi új erdő jöhet létre, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. A tárcavezető pozitívumként említette, hogy diákjaink kiemelten környezettudatosak. Itthon egyébként 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program az évtized végén. Az élő környezetért felelős minisztérium közlése szerint ezen kívül a településfásítási program keretében további 317 ezer fát ültetnek el. Az a terv, hogy 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöjjön létre. A tárca hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akcióról van szó, hanem összehangolt programról, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízellátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az őshonos fákat. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Ősi állat, feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet záporzivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix. A leges legelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni. Ami ma van, úgyhogy mostantól funky mixben 120 percen keresztül 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től 2-i rezidensünk DJ Hangyával a lemezjátszok mögött. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Best FM Night Shift, itt találtok meg minket Facebookon és Instagramon, de lehet a Jó Öreg Viber számunkat is használni 0625.

0: Lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között a Mixcloud a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket, mixcloud.com/DJ White Boy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti, vegyesen van minden, pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani, hétfőtől vasárnapig mindent, funkit, hip-hopot, R&B-t, classic house-t, chill lounge és deep house mixeket, mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemez játszok mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best End, a Night Shift második órájában. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kevesebben hajóztak, de többen komposztak a Balatonon. Műkincs tolvajok csaptak le Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Vegl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett, augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben, a kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fér fel.
1: Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Ellopták Renoir három festményét egy múzeumból Dél-Franciaországban. A riasztó reggel 6 körül szólalt meg. A rendőrök 5 perc múlva már a helyszínen voltak, de a képek addigra eltűntek. A két tolvaj eredetileg 4 műalkotást vitt magával, menekülés közben azonban elejtettek egyet. Nagy erőkkel keresik őket, a festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet záporzivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na, jó esélyt a kedves hallgatóknak.
4: A funk Wikipedia, ez a felvezető, ez a tiririririri, ez valahol a nyúlás, nem? Vagy csak marhára emlékeztet valamire?
3: Nem tudom, de hát biztos valaki...
4: De nem tudod, akkor ki tudja, én? Hangja, ne szórakozzál már!
3: De várja már, én nem zene elméleti enciklopédia vagyok.
4: Jó, nem, de hogy maga ez a felvezetés.
3: Ja, hogy ez a motívum. Nem tudom, majd mindjárt megvakarom a fejem, és akkor előjön.
4: Jó van, akkor egyikkel vakard, a másikkal mixelj, funky még egy órán keresztül most a Tó DJ hangjával a lemezjátszok mögött. A legjobb

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: Mi volt a kifogás ezzel a dallal kapcsolatban, a buliban?
2: Igen, ami majd, igen, ami most szól alattunk. Tehát, hát, hogy oda jött hozzám egy hölgy, és a buli közepén mondta, hogy jó a zene, csak ne játszok már ilyen férfias zenéket.
1: Az mi, hogy férfiak, ahhoz már férfi a zene, a férfiak énekelnek benne?
2: Nem tudom, lehet, hogy kicsit keményebb hangzású, vagy a, nem tudom, a ritmikája, vagy nem tudom, tehát nyilván a jó oldaláról próbáltam megközelíteni a dolgokat. Mondtam, hogy jó, hogy persze lesznek csajos zenék, hát hogy ne? Hát mindig na, vannak.
1: Ennyi. Itt is lesznek még, van még rá bőven idő, hiszen egészen 8-ig hangyál a lemezjátszók mögött.

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: A Justin Timberlake a Trolls filmeknek az olyan...
2: Na, de ez már kellően csajos, nem? Mert ugye az előzőekben ugye
1: ja, igen,
2: a történet
1: igen,
2: a férfi a zenékkel kapcsolatban.
1: Pont igen. Bár most már nem arra gondoltál, hogy a Justin Timberlake-nek női hangja van.
2: Nem.
1: A hörsök hangú Justin, ugye
2: hát olvadnak érte a női társadalom nagyszámú tagja.
1: Így. Na, szóval, hogy ami Justin Timberlake a Trollsnak, vagy nem is, azt akartam mondani, hogy ami Shakira a foci világbajnokságoknak, az Justin Timberlake a Trolls filmeknek, nem? Tehát, hogy megcsinált az elsőnek a betétdalát, megcsinált a harmadiknak a betétdalát. Egyébként soha nagyobb baj a filmstúdióknak ne legyen, ugye megy mindig a találgatás, hogy Trolls negyedik rész mikor lesz, stb. Hát odáig már elsőjtöttünk, hogy ahhoz, annak is majd a Justin Timberlake fogja csinálni a zenét. Szóval képzeld el, a Trolls negyedik része az azért nem lesz, mert kénytelenek a Shrek ötödik részét csinálni.
2: Ó, Isten!
1: Jó,
2: hát akkor majd utána lesz.
1: Igen, úgyhogy így. Egyébként...
2: De én megvárom az énekei harmadik részét.
1: Az nekünk kimaradt még a második is, pedig az
2: igen,
1: nagyon...
2: Igen, nézzétek meg, nagyon jó.
1: Jó, ma figyelj, mi most kezdtünk el, hogy most már látjuk, hogy jönnek így azért az ilyen bekuckózósabb hétvégék, hogy most találtuk azt ki, hogy vagy szombat este, vagy vasárnap este lesz ilyen családi mozinézés.
2: Na de te DJ-ként hogy tudsz bekuckózni?
1: Hát vasárnap este.
2: Jó,
1: ez csak ilyen opciónak meghagytuk a gyerekeknek, hadd higgyék, hogy ők döntenek, nem? Vasárnap esténként. Ugye most kezdtük az Utropolisszal.
2: Annak kijött a második, ugye?
1: Igen, úgyhogy, és akkor felvetült ez, vagy feljött ez ötletnek is, hogy a szinget el kéne kezdeni előről a táncoló és éneklő malacokkal, akik ugye nyomják, hogy Shake It Off, az nagyon-nagyon tetszik. Na, Hangya viszont nem a Shake It Off-ot nyomja, hanem a Funkit. Egészen 8-ig itt a Best-en.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: És akkor a lurkokat, meg akkor múlt héten akkor elindított a teljes intézménybe, hogy kell.
2: Hogyne.
1: Hogy van most 3-2? Egy még otthon?
2: Egy még otthon, de jövőre a harmadik is, és akkor mind a hárman még óvisok lesznek.
1: És akkor egy picikét fel tudtok lélegezni majd ti is szeptembertől.
2: Igen, valószínűleg.
1: Jó van. Hát akkor mi megköszönjük szépen ezt az órát. Még egyszer.
2: Szívesen máskor is jövő héten.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkor ez legyen annyira, hogy figyelj, ne várjunk már keddig. Gyere már vissza pénteken, léci.
2: Extra péntek? Jó.
1: Ha belefér.
2: Bele.
1: Gyere. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Több száz dinnyárust ellenőriztek, holnap még nyárias idő lesz, de jön a változás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A tervek szerint országosan jövő év augusztus 20-ától vezetik majd be a programot. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen, 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A rendelkezés októbertől lesz érvényben. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Ismét drágult a benzin. A tegnapi emelkedés után ma újabb átlagosan 5 forintos növekedést tapasztalhatnak a vásárlók. A gázolajnál nem történt változás. Egy liter 95-ös átlagára így 622, a dízelé pedig 697 forint most, írta a holtankoljak.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. A részleteket Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől hallják.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Az érintettek tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel pályázhatnak október végéig elektronikus úton. Az eredményeket majd novemberben hirdetik ki. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Azt hiszem, a Nőklapja elődje volt a Lányok Asszonyok nevű magazin, ami egészen 1990-ig jelent meg. Hát nálunk is lesznek lányok is, meg asszonyok is a következő órában. Just a Girl a No Doubt-tól, I'm Every Woman Whitney Houston-tól, és a sor legelején egy Uptown Girl a Westlife-tól itt a Westen.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, még nincs hivatalos végeredmény azzal kapcsolatban, hogy a 2027-es Super Bowl félidei showt ki fogja csinálni. Hallottunk itt már Miley Cyrusról, Petykákat, a Backstreet Boysról és a most érkező Christina Aguilera-ról.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Best FM, a legjobb zenék ma lenne. 37 éves Tim Bergling, vagyis Avicii. Az az Avicii, aki legeslegnagyobb sikerét ugyanannak az Etta James Simple-nak, a Something Gotta Hold On Me egy kis kivágott részének köszönheti, amelyet Flo Rida is felhasznált a most érkező dalában. Érkezik a Good Feeling.

Beszéltem a legjobb zenék, az Outkast 5. albuma, a dupla album, gyakorlatilag a két énekes egy-egy szóló albuma együtt. André 3000 csinálta a Love Below-t, a Big Boy pedig a Speakerboxot. Erről a dupláról jön most a Hey Ya, itt a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél, több megyében pusztítottak tarló és bozót tüzek, rendszerhiba okozott fennakadást brit reptereken. Villányi Eszter vagyok. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Tarló és bozót tüzek pusztítottak több megyében is a szárazság miatt. A katasztrófa védelem közlése szerint Bács-Kiskunban, Kundacs közelében az ajnövényzet kapott lángra egy nagy erdős bokros területen. Csongrád Csanádban Röszkénél gyulladt ki egy bozótos, mint egy másfél hektáron. Tolnában Szálkán 4 hektáron égett a tűz, és 30 méter hosszan az erdő alja is meggyulladt. A Veszprém megyei Homokbödögén egy erdősáv égett. Kisiklott egy vonat Baranyában, miután a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A MÁV Inform közlése szerint a Bajáról Dombóvárra tartó vonaton senki sem sérült meg. Várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik majd az érintett szakaszon. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Járatok százait kellett törölni brit reptereken a légirányítási rendszer meghibásodása miatt. Mostanra sikerült kiavítani a hibát, így fokozatosan helyreáll a rend. A fennakadás főképp az induló járatokat érinti. Nagy-Britanniában legalább 200 járatot kellett törölni, a hiba elhárítása után pedig várhatóan több órás késéssel tudnak csak felszállni a gépek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szeptember 8, vagyis a mai nap az írás tudatlanság elleni küzdelem világnapja. Úgyhogy ennek köszönhetően a Love Message-től majd mi is kapunk egy üzenetet, nem írásban, hanem dalban. Ez lesz majd a Love Message, ami pedig az órát indítja, nem más, mint a Pump It. A Black Eyed Peas érkezik már is itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Veszte fel a legjobb zenék. Ennél nagyobb baja egy filmstúdiónak sose legyen, hogy annyi sikeres projektet futott egyszerre, hogy néha az egyiket hanyagolni kell a másik miatt. Itt is ez a helyzet a DreamWorks-nél. Azért nem készül el a Trollok negyedik része, mert a Shrek ötödik részével vannak elfoglalva. A Trolls első részének betétdala jön Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenék. Petra Marklund nem gondolkodott sokat, hogy milyen művész nevet használjon. Felnyitotta a születési anyakönyvi kivonatát. Mikor is születtem? Szeptemberben? Akkor legyen a nevem szeptember. Egyébként szombaton ünnepli majd a születésnapján. Szeptember 12-én. Isten éltesse. Jön a Cry For You itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Volt olyan ország, ahol sátánizmus címszóval betiltották ezt a videoklipet, úgyhogy az ő kedvükért csináltak egy szoftosabbat, ahol Robbie Williams nem nyúzza meg saját magát. Jön a Roy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Globális oktatási válságot mutatnak a PISA eredmények. Orosz diplomatákat utasított ki a kormány, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. Itthon egyébként mintegy 6400 diák töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Lódarazsak támadtak kirándulókra a napokban többször is a Kék túra egyik útvonalán a Prónai kilátónál, jelezték közösségi oldalukon az Ipolyvölgyi különleges mentők. A rovarok a második szinten található padba fészkelték be magukat. Nem egyszer a mentők segítségére is szükség volt, a csípések ugyanis percek alatt kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhatnak. A természetjárókat óvatosságra intik, mert a lódarazsak nyár végén, őszelején a legaktívabbak, és védik a fészüket. Sok magyar turista választotta Horvátországot, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer magyar döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. A legdinamikusabb 8%-os növekedés júliusban volt. Idén is a Kvarneröblöt, az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Ősi állat, feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szörnyet kimondani, hogy ha élne, akkor még csak 37 éves lenne, de hát tudjuk fel, hogy sajnos ez az igazság, szóval ma lenne 37 éves Avicii. És pont egy tízessel több Pink, mert hogy ő is ma, szeptember 8-án ünnepli a születésnapját, a Family Portrait érkezik hamarosan. Itt a Besten, a Maroon 5 után.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált különkiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kislemeze, a Turn

Rest FM, a legjobb zenék. A HIV-fertőzésben elhunyt jó barátjához írott búcsúdalnak indult ez a szerzemény, és aztán a korszak legnagyobb diszkó és klubklasszikusa lett belőle. Janet Jackson érkezik a Together Again-nel itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan a 3 évvel ezelőtti Barbie moziban, nem ebben az eredeti formájában, csak apró picike részleteket felhasználva szerepelt az Aqua Cult klasszikusa, de azért a zenekar mégiscsak meglovagolta ezt a második hullámot, és gyönyörűen végig turnézták újból a világot. Nálunk jön az eredeti Barbie Girl a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha bármikor bárkiben felmerült volna a kérdés, hogy Martin Loren Picandéból hogy lett Martin Solveig, itt a válasz, kedvenc színésznője Solveig Don Martin után választotta ezt a művész nevet. Jön a Rocky Music.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekesnője Evie Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságos keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle Van Den Dahl személyében. Viszont tavalyi Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Bornal volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten, a Subtrix-ig.

Best FM, a legjobb zenék Black Attack után Back to Black, én pedig lelépek. Ennyi volt már a Night Shift, holnap szerda pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. Amy Winehouse jön, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Vibe-ja. Best FM. A legjobb zenék. Turn up the music.

0: sucker DJ. So listen, party people, while I got your attention, there's a few more things I'd like to mention. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 퀴즈.
1: 아, 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Long time. Shouldn't have left you. Left you. Without a dope beat.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.